0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy hálás szív.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még üzemel az utolsó paksi turbina, az állatokat is megterheli a hőség, papírból készül az új ceruza elem, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőségriadó, több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A paksi erőmű utolsó, még üzemelő turbinája stabilan termeli az áramot, a vízállás nem változott. Üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a fokozódó kánikula miatt fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az elmúlt napokban több mint 800 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszmélet fesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, belemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok, a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel.
1: 160 éves a fővárosi állatkert, ebből az alkalomból hétvégén különleges programokkal várja a közönséget. Ilyen lesz a parkban a takarmányozási bemutató, a központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő eledelként. Be lehet pillantani továbbá az állatkerti vadállatmentő központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet figyelni azt is, hogy az intézmény kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a sokféle növényről. Újítás az elemek piacán. Már idén megjelenhetnek a papír alapú darabok. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagyméretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarát és könnyebben újrahasznosítható. Napos időnk van, de nem kizárt a térségünk egyes részein egy-egy zápor. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Az eső környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat. Délután 40-41 fokot mérhetünk. Holnap enyhül a forróság, a napos időszakokat többfelé zavarhatják meg felhők, amelyekből elszórtan zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között valószínű, délkeleten tart ki legtovább a hőség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: A házi állatoknak is megterhelő a hőség. Bíróság elé került egy hevesi sofőr. Elfogták az egri kávézó betörőjét. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 6-a van, csütörtök. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
2: Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a bíróság egy fiatal férfit, aki nem először ült volán mögé, úgy, hogy nem lett volna szabad. A sofőrt korábban már eltiltották a járművezetéstől. A rendőrök több alkalommal is tetten érték a szabályszegőt a nyár folyamán. A hevesi ügyészség gyorsított eljárásban állított a bíróság elé. Az ítélet szerint a visszaeső férfit a felfüggesztett börtönbüntetés mellett ismét eltiltották a közúti járművezetéstől, írja a Heol. Elfogták azt a férfit, aki a gyanú szerint a hétvégén betört egy belvárosi egri kávézóba. Az elkövető az ajtót megrongálva jutott be az üzletbe, ahonnan készpénzt és egy mobiltelefont vitt el, mintegy 500 000 forintos kárt okozva. A kávézó tulajdonosai a biztonsági kamerák felvételei alapján tettek közzé fotókat, amelyek segítségével a közösség rövid idő alatt azonosította a feltételezett tettest. A rendőrség ezt követően fogta el a férfit, közölte a vármegyei főkapitányság. Megkezdődött az egri Rudivár utcai tűzkárosultjainak támogatása. A város önkormányzata két érintett család számára önkormányzati bérlakást biztosított, ahová már be is költözhettek. Civil szervezetek is összefogtak a rászorulókért. Bútorokkal, háztartási eszközökkel és pénzadományokkal segítik az újrakezdést. A júliusi tűzesetben 4 család otthona vált lakhatatlanná, írja a heol.hu. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényderítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újramelegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel, műszaki hiányosságok vagy a kézmosószerek hiánya. 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéni problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztették.
2: Több mint 100 önkéntes tűzoltó gyakorlatozott a vármegyei katasztrófavédelem képzésén Parácsasváron. A résztvevők a többi közt égő gázpalack oltásában és viharkárok felszámolásában fejlesztették tudásukat, de mélyből történő mentési technikákat is elsajátíthattak. A találkozón bemutatták a katasztrófavédelem hőkamerás drónját is, amellyel eltűnt emberek felkutatását segítik az erdőben. A programon a Mátrában túrázók biztonságáról is szó esett. A szakemberek a nyári hőség veszélyeire hívták fel a figyelmet. Az egésznapos felkészítéssel azt szeretnék elérni, hogy az önkéntesek is teljes értékű szakemberként vehessenek részt a mentési feladatokban, adta hírül a hevesi katasztrófavédelem. Új közösségi tér kialakítását készítik elő az egri érsekkertben, írják a város honlapján. Még keresik azt a tervezőt, aki elkészíti a fejlesztés terveit. Olyan parkot alakítanának ki, ahol a gyerekek, a fiatalok és az idősebbek is kikapcsolódhatnak. Játékok, pihenőhelyek, zöld területek, valamint sportolásra és szabadidős programokra alkalmas részek is helyet kapnának. A tervezési feladatra minden megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember jelentkezhet. Az ajánlatokat még holnapig várják. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a szokottnál csaknem egy hónappal korábban ért véget a görögdinnye szezon Kál térségében. A termelők szerint a tartós kánikula és az erős UV-sugárzás felgyorsította az érést, a növények pedig nem bírták a szélsőséges időjárást. Bár az öntözés folyamatos volt a légköri aszály miatt, ez sem bizonyult elegendőnek. A gazdák abban bíznak, hogy az új termésből néhány héten belül még kerülhet piacképes dinnye a vásárlókhoz. Az idei szezont az is nehezítette, hogy a felvásárlási árak jóval az önköltség alatt maradtak. Áll a Heol összefoglalójában. Százával élnek bolharákok a Szalajka-patak kristálytiszta vízében. A Bükki Nemzeti Park szakemberei szerint ezek az apró élőlények fontos szerepet töltenek be a patak ökológiai egyensúlyának fenntartásában, mert lebontják a vízbe kerülő szerves anyagokat. Jelenlétük egyben a jó víz minőség jele is. A bolharákok az emberre teljesen ártalmatlanok, ugyanakkor számos halfaj számára fontos táplálékot jelentenek. A szakemberek szerint nélkülük a patak élővilága és vízminősége is jelentősen megváltozna, írja a Vármegyei Heti Lap. Az alacsony vízállás miatt bezárt a tiszabábolnai súlymos csónak kikötő a Tiszatónál. A vízügyi szakemberek kiskörénél már megkezdték a víz visszatartását, de a hőhullám miatt tovább nő a párolgási veszteség. A Tisza főmedrében és az Abátszalóki medencében egyelőre még lehet hajózni és vízi sportokat űzni, de fokozott óvatosságot kérnek. A sekélyebb medencékben ugyanakkor a kis vízmélység és a mederben lévő akadályok miatt már jelentősen korlátozott a közlekedés. A vízügy folyamatosan figyeli a tó vízszintjét és minőségét, írja a Heol. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havi lakbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta el rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
5: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor az befizetnie.
2: Folytatódik a 25-ös főút felújítása Eger-Lajosvárosi szakaszán, ezért újabb korlátozásokra kell készülniük az autósoknak. A Pozsonyi utca és a Volántelep között a külső sávokat lezárták, a forgalom sávszűkítés mellett halad, emiatt torlódások.

0: pályaudvaron, akit elfogtak. A gyanúsított beismerő vallomást tett, közölte a vármegyei főkapitányság. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kitart a hőség térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet még mindig 35 fok fölött alakulhat. A reggelek enyhék lesznek többnyire 19 és 21 fok közötti értékekkel. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hétvége közelettével már megnőhet a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt az újabb forró napon, augusztus 6, csütörtök. Berták, Bettinák, sok boldogságot a névnapos hölgyeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Rögtön a Simply Red, előtte még a Unique, most pedig a Madison Avenue jön a Who the Hell Are You-val. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 6-án, az év 218. napján, és a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapján, Hiroshima emléknapján. És lassan tiltólistára kerülnek azok a dalcímek, amelyekben szerepel a meleg vagy forró kifejezés, így inná is esélyes erre a sorsra. Jön a hat, azaz forró, a legjobb zenék között a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Kitartást kívánok még egy bő napig, holnapra megérkezik legalábbis a Dunántúlra biztosan a frissülést hozó hidegfront, szombatra pedig délkeleten is felfrissül a levegő. Részletes időjárás jelentés a hírekben, fél hét után pedig az LMC és a Take Me to the Clouds Above érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A házi állatoknak is megterhelő a hőség. Bíróság elé került egy hevesi sofőr. Elfogták az Egri kávézó betörőjét. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban. Rövid idő alatt hőkutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segítve, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a bíróság egy fiatal férfit, aki nem először ült volán mögé, úgy, hogy nem lett volna szabad. A sofőrt korábban már eltiltották a járművezetéstől. A rendőrök több alkalommal is tetten érték a szabályszegőt a nyár folyamán. A hevesi ügyészség gyorsított eljárásban állított a bíróság elé. Az ítélet szerint a visszaeső férfit a felfüggesztett börtönbüntetés mellett ismét eltiltották a közúti járművezetéstől, írja a Heol. Elfogták azt a férfit, aki a gyanú szerint a hétvégén betört egy belvárosi Egri kávézóba. Az elkövető az ajtót megrongálva jutott be az üzletbe, ahonnan készpénzt és egy mobiltelefont vitt el, mintegy 500 000 forintos kárt okozva. A kávézó tulajdonosai a biztonsági kamerák felvételei alapján tettek közzé fotókat, amelyek segítségével a közösség rövid idő alatt azonosította a feltételezett tettest. A rendőrség ezt követően fogta el a férfit, közölte a vármegyei főkapitányság. Megkezdődött az Egri Rudivár utcai tűzkárosultjainak támogatása. A város önkormányzata két érintett család számára önkormányzati bérlakást biztosított, ahová már be is költözhettek. Civil szervezetek is összefogtak a rászorulókért. Bútorokkal, háztartási eszközökkel és pénzadományokkal segítik az újrakezdést. A júliusi tűzesetben 4 család otthona vált lakhatatlanná, írja a heol.hu. Továbbra is kitart a hőség térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet még mindig 35 fok fölött alakulhat. A hétvége közelettével már megnőhet a záporok és zivatarok kialakulásának esélye. Ez a forróságot néhány fokkal mérsékelheti, de igazi lehűlés egyelőre nem valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy újabb tikkasztó forró nap előtt állunk, augusztus 6, csütörtök. Nincs változás egyelőre, marad a 40 fok körüli maximum, és holnap, ha minden igaz, holnap érkezik az a hideg front, legalábbis a Dunántúlra biztosan, amely jó 5-7 fokkal enyhíti majd a levegőt. Egy-egy zápor, zivatar, kisebb vihar sem kizárt. Aztán szombatra a délkeleti országrész is fellélegezhet. Folytatjuk Kylie Minogue és Robbie Williams Kids című duettjével. Itt a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra, vagy csipog, vagy mutat, és én is mutatok két-kett csinálót a következő óra zenei kínálatából. Itt lesz Seal a Kiss From a Rose-zal. És a halott pénz is.
2: Dobbal a szíved, és én szaladok utánad. Dobbal a szíved.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szépkorúak védelmében a fogyasztóvédők. Önkéntes tűzoltókat képeztek. Új közösségi teret terveznek az érsekkertbe. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 6-a van, csütörtök. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKF-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Több mint 100 önkéntes tűzoltó gyakorlatozott a vármegyei katasztrófavédelem képzésén Parácsasváron. A résztvevők a többi közt égő gázpalack oltásában és viharkárok felszámolásában fejlesztették tudásukat, de mélyből történő mentési technikákat is elsajátíthattak. A találkozón bemutatták a katasztrófavédelem hőkamerás drónját is, amellyel eltűnt emberek felkutatását segítik az erdőben. A programon a Mátrában túrázók biztonságáról is szó esett. A szakemberek a nyári hőség veszélyeire hívták fel a figyelmet. Az egész napos felkészítéssel azt szeretnék elérni, hogy az önkéntesek is teljes értékű szakemberként vehessenek részt a mentési feladatokban, adta hírül a hevesi katasztrófavédelem. Új közösségi tér kialakítását készítik elő az Egri érsekkertben, írják a város honlapján. Még keresik azt a tervezőt, aki elkészíti a fejlesztés terveit. Olyan parkot alakítanának ki, ahol a gyerekek, a fiatalok és az idősebbek is kikapcsolódhatnak. Játékok, pihenőhelyek, zöld területek, valamint sportolásra és szabadidős programokra alkalmas részek is helyet kapnának. A tervezési feladatra minden megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember jelentkezhet. Az ajánlatokat még holnapig várják. Még mindig a meleg idő lesz a meghatározó környékünkön. A meteorológiai előrejelzések szerint sok lesz a napsütés, de időnként már néha gomoly felhő is megjelenhet az égen. A délutáni csúcshőmérséklet 34 és 38 fok között alakulhat. Az éjszakák továbbra is melegek lesznek. A szél általában gyenge marad, de zivatarok környezetében megerősödhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Augusztus 6-a van, csütörtök, Berta Bettina napja, sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best FM hallgatóinknak egyaránt. Ebben az órában Who Let the Dogs Out címmel hozom majd a Bahamán slágerét, jön Dido a Fitlesszel, az órát pedig Bruno Mars slágere indítja. Max Levente vagyok.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 6-án, azon a napon, amelyen 1881-ben megszületett Sir Alexander Fleming a penicillin felfedezője. De hogy mi minden történt még az augusztus 6-ai napon, sort kerítünk rá egy picit később, addig is jobbnál jobb zenék egymás után. Rögtön a halott pénztől, most pedig a Dido és Faithless közös a One Step Too Far folytatja a csütörtök reggelt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Újból együtt, hamarosan Janet Jackson dalával, Together Again, előtte friss hírek, a végén időjárás jelentés. Alig várjuk már, ugye? Térden állva könyörgünk, hogy jöjjön már az a hidegfront holnap, és hozza el az 5-7 fokos enyhülést, és redukálja kánikulává a sivatagi forróságot. Részletek erről a hírek végén, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Csontritkulás ellen intenzív edzés. Korábban ér véget a dinnye szezon Heversben. Apró rákok jelzik a szalajkapatak tisztaságát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 6-a van, csütörtök. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitása ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza. Mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességjegyzés.
1: A rendkívüli hőség és az aszály miatt a szokottnál csaknem egy hónappal korábban ért véget a görög dinnye szezon kál térségében. A termelők szerint a tartós kánikula és az erős UV-sugárzás felgyorsította az érést, a növények pedig nem bírták a szélsőséges időjárást. Bár az öntözés folyamatos volt, a légköri aszály miatt ez sem bizonyult elegendőnek. A gazdák abban bíznak, hogy az új termésből néhány héten belül még kerülhet piacképes dinnye a vásárlókhoz. Az idei szezont az is nehezítette, hogy a felvásárlási árak jóval az önköltség alatt maradtak. Áll a Heol összefoglalójában. Százával élnek bolharákok a szalajkapatak kristálytiszta vizében. A Bükki Nemzeti Park szakemberei szerint ezek az apró élőlények fontos szerepet töltenek be a patak ökológiai egyensúlyának fenntartásában, mert lebontják a vízbe kerülő szerves anyagokat. Jelenlétük egyben a jó vízminőség jele is. A bolharákok az emberre teljesen ártalmatlanok, ugyanakkor számos halfaj számára fontos táplálékot jelentenek. A szakemberek szerint nélkülük a patak élővilága és vízminősége is jelentősen megváltozna, írja a Vármegyei Heti Lap. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kitart a hőség térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet még mindig 35 fok fölött alakulhat. A reggelek enyhék lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti értékekkel. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hétvége közelettével már megnőhet a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 6-án, csütörtökön. A Berták és a Bettinák ünnepelnek ma. Sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. Ma van a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja, méghozzá a hiroshimai atombombázás évfordulóján, ami 1945-ben volt ezen a napon. 1991. augusztus 6 nyilvánosan elérhetővé vált az első World Wide Web oldal Tim Berners-Lee révén. Boldog 74. születésnapot kívánunk Balázs Klárinak! ...1972-ben ugyancsak ezen a napon született Jerry Halliwell, angol énekesnő, a Spice Girls tagja. És 1981. augusztus 6 megszületett Travis McCoy, amerikai rapper, énekes, a Gym Class Heroes frontembere Bruno Mars-szal közös Billionaire című dala volt 2010-ben az egyik legnagyobb sláger. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A házi állatoknak is megterhelő a hőség. Bíróság elé került egy hevesi sofőr. Elfogták az Egri kávézó betörőjét. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban. Rövid idő alatt hőkutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpausz Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművel tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segítve, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a bíróság egy fiatal férfit, aki nem először ült volán mögé úgy, hogy nem lett volna szabad. A sofőrt korábban már eltiltották a járművezetéstől. A rendőrök több alkalommal is tetten érték a szabályszegőt a nyár folyamán. A hevesi ügyészség gyorsított eljárásban állított a bíróság elé. Az ítélet szerint a visszaeső férfit a felfüggesztett börtönbüntetés mellett ismét eltiltották a közúti járművezetéstől, írja a Heol. Elfogták azt a férfit, aki a gyanú szerint a hétvégén betört egy belvárosi Egri kávézóba. Az elkövető az ajtót megrongálva jutott be az üzletbe, ahonnan készpénzt és egy mobiltelefont vitt el, mintegy 500 000 forintos kárt okozva. A kávézó tulajdonosai a biztonsági kamerák felvételei alapján tettek közzé fotókat, amelyek segítségével a közösség rövid idő alatt azonosította a feltételezett tettest. A rendőrség ezt követően fogta el a férfit, közölte a vármegyei főkapitányság. Megkezdődött az Egri Rudivár utcai tűzkárosultjainak támogatása. A város önkormányzata két érintett család számára önkormányzati bérlakást biztosított, ahová már be is költözhettek. Civil szervezetek is összefogtak a rászorulókért. Bútorokkal, háztartási eszközökkel és pénzadományokkal segítik az újrakezdést. A júliusi tűzesetben 4 család otthona vált lakhatatlanná, írja a heol.hu. Továbbra is kitart a hőség térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet még mindig 35 fok fölött alakulhat. A hétvége közelettével már megnőhet a záporok és zivatarok kialakulásának esélye. Ez a forróságot néhány fokkal mérsékelheti, de igazi lehűlés egyelőre nem valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bemutatjuk Gangster szerelem. Főszerepben Eve, magyar... Ja, igen, bemutatjuk, de dalban Gangsta Lovin. Eve indítja az órát, 4 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a héten szabadságukat töltőknek. Na és természetesen alig várjuk az enyhülést, úgyhogy kitartást a forróság végéig. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy

Best FM, a legjobb zenék. Madonnát hallottuk, akinek rajongói Kylie-val együtt most nagyon izgatottak, hiszen rég várt pillanat érkezett el. Madonna és Kylie Minogue végre elkészítette első közös hivatalos dalát, melynek címe Love Sensation, és hivatalosan augusztus 7-én jelenik majd meg. Most pedig a 90-es és 2000-es évek harmadik megkerülhetetlen dívája, Christina Aguilera folytatja Dirty-vel. A nyári szünet és a hőség érezteti a hatását az utakon is. Nagyon enyhe a forgalom, nem tudok dugóról és balesetről sem. Remélem, ez sokáig így marad. Ha mégis lenne közlekedési hír, várom. 0620 55 55 155.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 6-án csütörtökön. Még egy nap, és hát remélhetőleg tényleg enyhül egy picit ez a forróság. Rögtön 8:30, a legfrissebb hírek jönnek, a végén részletes időjárás jelentéssel, aztán George Michael, és jó hír a rajongóknak, a popzene történetének egyik legmeghatározóbb szakasza éled újjá a mozikban. Hamarosan érkezik ugyanis a George Michael The Fate Tour című koncertfilm, amely korábban sosem látott felvételekkel idézi fel az énekes 1988-as mérföldkőnek számító turnéját. A hírek után a Too Funky-val melegítünk a filmre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szépkorúak védelmében a fogyasztóvédők. Önkéntes tűzoltókat képeztek. Új közösségi teret terveznek az Érsekkertbe. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 6-a van, csütörtök. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten végzik. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak fertőzést kötni.
1: Több mint 100 önkéntes tűzoltó gyakorlatozott a Vármegyei Katasztrófavédelem képzésén Parácsasváron. A résztvevők a többi közt égő gázpalack oltásában és viharkárok felszámolásában fejlesztették tudásukat, de mélyből történő mentési technikákat is elsajátíthattak. A találkozón bemutatták a katasztrófavédelem hőkamerás drónját is, amellyel eltűnt emberek felkutatását segítik az erdőben. A programon a Mátrában túrázók biztonságáról is szó esett. A szakemberek a nyári hőség veszélyeire hívták fel a figyelmet. Az egész napos felkészítéssel azt szeretnék elérni, hogy az önkéntesek is teljes értékű szakemberként vehessenek részt a mentési feladatokban, adta hírül a Hevesi Katasztrófavédelem. Új közösségi tér kialakítását készítik elő az Egri Érsekkertben, írják a város honlapján. Még keresik azt a tervezőt, aki elkészíti a fejlesztés terveit. Olyan parkot alakítanának ki, ahol a gyerekek, a fiatalok és az idősebbek is kikapcsolódhatnak. Játékok, pihenőhelyek, zöld területek, valamint sportolásra és szabadidős programokra alkalmas részek is helyet kapnának. A tervezési feladatra minden megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember jelentkezhet. Az ajánlatokat még holnapig várják. Még mindig a meleg idő lesz a meghatározó környékünkön. A meteorológiai előrejelzések szerint sok lesz a napsütés, de időnként már néha gomoly felhő is megjelenhet az égen. A délutáni csúcshőmérséklet 34 és 38 fok között alakulhat. Az éjszakák továbbra is melegek lesznek. A szél általában gyenge marad, de zivatarok környezetében megerősödhet.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Augusztus 6-a csütörtök van, tetőzik a hőség, a napos időt viszont már többfelé zavarhatják gomoly felhők, jelentős csapadék viszont a térségben nem valószínű. A maximum ma még 36 és 41 fok között alakul, kimondani is fáj, holnap ennél 5-7 fokkal lesz majd. Hát, idézőjelesen hűvösebb. A következő dalt pedig Bryan Adams-től és Mel C-től halljuk. When You're Gone, a Besten, jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék! A legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Száguldó csillag, csak lenne.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Csontritkulás ellen intenzív edzés. Korábban ér véget a dinnye szezon hevesben. Apró rákok jelzik a szalajkapatak tisztaságát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 6-a van, csütörtök. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitása ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza. Mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: A rendkívüli hőség és az aszály miatt a szokottnál csaknem egy hónappal korábban ért véget a görög dinnye szezon Kál térségében. A termelők szerint a tartós kánikula és az erős UV-sugárzás felgyorsította az érést, a növények pedig nem bírták a szélsőséges időjárást. Bár az öntözés folyamatos volt, a légköri aszály miatt ez sem bizonyult elegendőnek. A gazdák abban bíznak, hogy az új termésből néhány héten belül még kerülhet piacképes dinnye a vásárlókhoz. Az idei szezont az is nehezítette, hogy a felvásárlási árak jóval az önköltség alatt maradtak. Áll a Heol összefoglalójában. Százával élnek bolharákok a szalajkapatak kristálytiszta vízében. A Bükki Nemzeti Park szakemberei szerint ezek az apró élőlények fontos szerepet töltenek be a patak ökológiai egyensúlyának fenntartásában, mert lebontják a vízbe kerülő szerves anyagokat. Jelenlétük egyben a jó víz minőség jele is. A bolharákok az emberre teljesen ártalmatlanok, ugyanakkor számos halfaj számára fontos táplálékot jelentenek. A szakemberek szerint nélkülük a patak élővilága és vízminősége is jelentősen megváltozna, írja a Vármegyei Heti Lap. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kitart a hőség térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet még mindig 35 fok fölött alakulhat. A reggelek enyhék lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti értékekkel. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hétvége közelettével már megnőhet a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Négy, de inkább lassan mindjárt 5 perccel hagytuk el 9 órát. Jó reggelt kívánok, augusztus 6-án csütörtökön. Berták, Bettinák, szülinaposok, sok boldogságot, kedves ünnepeltek. 0620 55 55 155, ha közlekedési hír van, az is jöhet ugyanide. Nem sokára Martin Solveig, ebben az órában az Allianz Ethnic is hallható, de csak is a No Doubt után.
3: Best.

Best FM a legjobb zenék. Két friss közlekedési hír, mindkettő az M5-ösről érkezett. A Röszke felé vezető oldalon Lajos Mizse közelében portáltáblát helyeznek ki az új csomópont közelében. A belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres előtte a dugó. Újhartyán előtt a Budapest felé vezető oldalon is dolgoznak. A 44-es kilométertől a 20-asig mozgó terelés mellett burkolatjeleket festenek a külső és a leálló sáv zárása mellett. Ott 1 kilométeres az araszoló kocsisor. Respect azoknak, akik a forróságban is dolgoznak odakint, és Respect a címe az Allianz Ethnic slágerének. Ez a folytatás itt a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék, a Spin Doctors 90-es slágerét poroltuk le, ez volt a Two Princes. A zenekar hangszereit viszont nem lepte be a por. A mai napig aktívak, legutóbb tavaly jelentettek meg új albumot, és ezzel turnéznak most per pillanat is az Amerikai Egyesült Államokban. Nyilván a legnagyobb slágereiket, így az imént is eljátsszák a koncerteken. Egy másik legendával folytatjuk, Barry White-hoz köthető a hangminta és az eredeti dal. You See the Trouble with Me, a Black Legend folytatja a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthető.

Best FM, a legjobb zenék. Justin Timberlake slágerével idézzük meg a 90-es és 2000-es éveket. Cry Me a River síri nekem egy folyót, de az is elég, ha pityereksz egy kis nyári záport, vagy egy kiadósabb zivatart. Kedves időjárás! Remélem, hogy most már tényleg meghallgatja a kérésünket, és holnap idejér a hidegfront, ami enyhülést, egy-egy záport, zivatart is hozhat. Az enyhülés pedig azt jelenti, hogy a 40 fokhoz képest csak ilyen 34-35 lesz, de már ennek is örülünk, ugye?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Persze nem 100%, de az sem kizárt, hogy a Hidegfrontnak szól a Savage Garden 97-es slágere a következő órában. Az I Want You, Akarlak. A Fronthoz, amely remélhetőleg már úton van, és holnap tényleg ideér, és úton a címe a Kelemen Kabát bandalának is. Tartunk egy rövid szünetet, itt a vége a csütörtök reggelnek, de délelőtt sem maradunk kedvenc ezredfordulós slágereink nélkül. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A házi állatoknak is megterhelő a hőség. Bíróság elé került egy hevesi sofőr. Elfogták az Egri kávézó betörőjét. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban. Rövid idő alatt hőkutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpausz Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban néhány perc alatt főguta és eszmélet fesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművel tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segítve, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a bíróság egy fiatal férfit, aki nem először ült volán mögé úgy, hogy nem lett volna szabad. A sofőrt korábban már eltiltották a járművezetéstől. A rendőrök több alkalommal is tetten érték a szabályszegőt a nyár folyamán. A hevesi ügyészség gyorsított eljárásban állított a bíróság elé. Az ítélet szerint a visszaeső férfit a felfüggesztett börtönbüntetés mellett ismét eltiltották a közúti járművezetéstől, írja a Heol. Elfogták azt a férfit, aki a gyanú szerint a hétvégén betört egy belvárosi Egri kávézóba. Az elkövető az ajtót megrongálva jutott be az üzletbe, ahonnan készpénzt és egy mobiltelefont vitt el, mintegy 500 000 forintos kárt okozva. A kávézó tulajdonosai a biztonsági kamerák felvételei alapján tettek közzé fotókat, amelyek segítségével a közösség rövid idő alatt azonosította a feltételezett tettest. A rendőrség ezt követően fogta el a férfit, közölte a vármegyei főkapitányság. Megkezdődött az Egri Rudivár utcai tűzkárosultjainak támogatása. A város önkormányzata két érintett család számára önkormányzati bérlakást biztosított, ahová már be is költözhettek. Civil szervezetek is összefogtak a rászorulókért. Bútorokkal, háztartási eszközökkel és pénzadományokkal segítik az újrakezdést. A júliusi tűzesetben 4 család otthona vált lakhatatlanná, írja a heol.hu. Továbbra is kitart a hőség térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet még mindig 35 fok fölött alakulhat. A hétvége közelettével már megnőhet a záporok és zivatarok kialakulásának esélye. Ez a forróságot néhány fokkal mérsékelheti, de igazi lehűlés egyelőre nem valószínű.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó utat, jó munkát, kitartást kívánok a következő bő 24 órához, aztán ha minden igaz, már jobb lesz a helyzet. Augusztus 6-a van, csütörtök, Berta Bettina napja, sok boldogságot a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Ebben az órában olyan nevekkel találkozhatunk, mint a Simply Red, Shaggy, a Magna Cum Laude, Sean Paul, az Atomic Kitten, vagy rögtön itt az óra elején Christina Milian, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 4 perc elmúlt 10. Hello, Max Emlemente vagyok.
0: Mess!

FM a legjobb zenék. Maradunk mozgásban, és maradtam én is mozgásban. Kánikula ide, forróság oda, azért elővettem a bringát, és tekertem pár kilométert. Igaz, az emelkedőn a leglassabb gyalogos is leellőzött, sőt, nem kellett hozzá emelkedő sem. Szóval nem teljes gőzzel, csak mondjuk negyeddel, de azért jó volt bringázni. Maradunk mozgásban, a Fájbal Keep on Moving a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedés. M1 Budapest felé Tata térségében lassabb egy szakaszon a pálya. Ugyanez a helyzet az M3-ason, Bagnál mindkét oldalon, az M5-ösön Budapest felé az M0-ás csomópont előtt, és sajnos autó és kis teherautó ütközött frontálisan a 10-es főúton Pilisvörösvár és Piliscsaba között. Teljes útzár van ott. Jó utat, óvatosan, ha a dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Nálunk továbbra is forróság van, Párizsban viszont karnevál. A délelőtt utolsó órájában hozom a Dario G. slágerét, Carnaval de Paris, és zenél majd a 4-es Street is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, a friss hírek jönnek mindjárt, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is üzemel az utolsó paksi turbina. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek Szerbiában. A hőség ma még fokozódhat is idehaza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától. Jó hír az is, hogy eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében. Azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gúcokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztály vezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztul.
1: A Molnár Görényről készült alkotásokat vár a Herman Otto Intézet. Ez a fokozottan védett állat idén az évemlőse, ehhez kapcsolódik a pályázat. A felhívásra rajzokkal, képzőművészeti alkotásokkal, háromdimenziós művekkel lehet nevezni több korosztályban, kizárólag digitális formában. Az alkotásokat szeptember végéig küldhetik be. A részletes kiírást a Herman Otto Intézet honlapján találják. Erdő és bozott tüzekkel küzd Szerbia. A lángok megfékezésére már helikoptereket is bevetettek a tűzoltók. A legnagyobb tűz a Vajdaság délkeleti részén, a Deliblenti homokpuszta természetvédelmi területén pusztít. Itt ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Még tartja magát a kánikula, többnyire napos idő vár ránk, bár gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, zápor, zivatar viszont estig csak kevés helyen alakulhat ki. 36-42 fokig is felszökhet majd a hőmérséklet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Hajnalban 17-25, délután többnyire 29-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A brit duo a Charles and Eddie 1992-es debütáló albumának első kis lemezét indítom. A Would I Lie to You 6 országban vezette a slágerlistákat, 9 másikban pedig bekerült a top 5-be, az amerikai Billboard 100-on a 13. helyet ért el.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ha a tűz már alig ég,

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Baleset történt korábban a 10-es főúton Pilisvörösvár és Piliscsaba között, autó és kis teherautó ütközött frontálisan. A teljes útzár megszűnt, egy sávon megindult a forgalom. Dolgoznak az M0-áson, az M5-ös csomópontja után az M3-as felé vezető oldalon, a belső elválasztósávban kaszálnak. Emiatt 3-4 kilométeres a torlódás most ott, és lassabb a haladás az M3-ason is Bag térségében mindkét oldalon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két szerintem nagyon hasonló hangkarakterű hölgy érkezik rögtön a hírek után. Egyikőjük énekel, őt Enesztésának hívják. Majoros Rita pedig hátveszi tőlem a stafétát a stúdióban. Szól nem sokára a Paid My Dues. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szeptembertől kötelező a nyugtaadatszolgáltatás, többen meghaltak az éjjeli csapásokban Ukrajnában. Holnap kicsit enyhülhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tetőzik ma a hőhullám, továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Holnap egy hideg front érkezhet, de ez csak elszórtan hozhat záport, zivatart, országos csapadék nem igazán várható. A kánikula átmenetileg hétvégére kissé mérséklődik. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. Már 9 centiméterre vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától. Jó hír az is, hogy eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hasonló üzenetet tett közzé oldalán a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István jelezte, az erőművek termelnek, az import biztosított. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal türelmes lesz, év végéig nem büntet, hanem segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugtra kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugták használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
1: Ukrajnában 3 meghaltak, többen megsérültek éjjel az orosz támadásokban. Harkiv megyében egy családi házas övezetet ért dróncsapás. Légi támadásokban megrongálódott egy bevásárlóközpont, több üzlet, épület és autó is. Herszon közelében reggel dróncsapódott egy buszba, amelyen főleg munkába tartó helyiek utaztak. Többnyire napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, estig csak néhány helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 36-42 fokos forróság is lehet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Délután többnyire 29-34 fok valószínű. Hétvégén aztán sok napsütés, szombaton itt-ott némi csapadék, és 29-35 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes napot kívánok mindenkinek, én Majoros Rita vagyok. Ma is hoztam hűsítő dallamokat, úgyhogy a nagy forróságban tartsanak velem, és élvezzük együtt a 90-es, 2000-es évek legjobbjait, mint az Ace of Base és a Life is a Flower, vagy éppen Alex Gaudio és a Destination Calabria. Az órát Anastasia nyitja csodás hangjával. Jön a Paid My Dues.
0: Be

Best FM a legjobb zenék. Csodás délutánt kívánok mindenkinek, jó kedvűt, jó hangulatút, még ebben a nagy forróságban is. Remélem, hogy éppen valamilyen hűs helyiségben hallgatják a Best FM leghűsítőbb zenéit, és remélem, hogy azzal, hogy sokszor kimondom azt, hogy hűs, már egy kicsit jobban érzik magukat. Én például egy picit ilyen mentolos tusfürdővel tusoltam ma, ez egy kicsit jobb, behűtött dinnyét reggeliztem. Hát ezekkel próbálom hűteni magam ebben a nagy melegben. Na, de önöktől is kérdezem, ha van jó kis hűsítő tipjük, és most már tényleg nem mondom ki többször, hogy hűs. Szóval, ha vannak tipjeik, írják meg 0620-55-55-155. Jöhetnek ide ma is az üzenetek, a közlekedési információk és majd a nap kérdésére is a válaszok. De előtte még a legjobb zenék jönnek, úgyhogy Animal Cannibals takarítónő érkezik hamarosan, most pedig a Topaz Millenniumával, New Millenniumával megy tovább a délután. Szép napot mindenkinek! What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is számítok önökre, nem csak a fülükre, hogy isteni zenéket hallgassanak velem, hanem az információikra is, hogyha járnak elnek az ország útjain, akár autóval, kamionnal, tényleg bármivel, és látnak valamit, van infójuk, megköszönöm, ha gondolnak rám, és a többi autózóra is elküldik az infót, vagy felhívnak a 0620 55 55 155-ös számon. Ma is erős a forgalom az M1-esen, a főváros felé Tata és Tatabánya között torlódás van. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, Tatabányától Biatorbágyig pedig terelésben kell autózni, úgyhogy aki autóval van és Budapest a célja, ma is érdemes az átterelt belső sávot használnia. Az M3-ason Bagnál mindkét oldalon az elválasztó sáv korlátját javítják ma, ezért a 37-es kilométernél a belső sáv zárva is van. Az érintett szakaszon tartós munka folyik, ahol Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométerek között a leálló sáv aszfaltozása miatt is szűkített sávokon lehet haladni. Így a munka mögött mindkét irányban 3 kilométert is meghaladta már a torlódás, mert ugye csak egy sáv járható. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, ha bárkinek van ma is útinfója. Megköszönöm, ha elküldi, jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, megérkeztük egy órához, van még pár percünk a legfrissebb hírekig, utána pedig a következő órában hozom majd a nap kérdését. Egy kicsit a randikat járjuk körül, de nem is akármilyen témában, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem. 0-20-55-55-155, ez az SMS Viber is hívható telefonszámunk, ez pedig érdemes megjegyezni, ide várom a közlekedési infokat, és természetesen majd a következő órától a nap kérdésére is a válaszokat. Cserébe például hozok egy Spice Girls nótát. Mit szólnak a Spice Up Your Life-hoz? De itt lesz az Iri Mafia is a bónuszjátékkal.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Paksnál 4 centit emelkedett a Duna. Kritikus helyzetben vannak a hőség miatt a halgazdaságok. Egyelőre kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tovább emelkedett a Duna vízszintje. Paksnál 24 óra alatt 4 cm-rel nőtt a vízállás a kormány összefoglalója szerint. Az atomerőmű utolsó turbinája a korábbi jelzések alapján stabilan működik. A Balaton szintje közben 1 cm-rel csökkent. Az átlag vízállás 54 centi volt az előző nap. A harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van. A mentőket egy nap alatt országosan 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetek kapcsán. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. A MÁV tegnap csaknem 20 ezer palack vizet osztott ki az utasoknak a főbb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon. Erdő és bozott tüzekhez szerdán 94 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Tim Meledét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakma Közi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
2: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amik el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzárógátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
1: Élő adásban lőttek agyon egy TikTok sztárt Mexikóban. A több mint 500 000 követővel rendelkező influencer keddeste két barátjával egy gyors étterem elől közvetített. Ekkor két motoros hajtott oda hozzájuk, és egyikük közelről rálőtt. A népszerű tartalomgyártó a helyszínen meghalt, a tettesek elmenekültek, írta az Infostart. Azt egyelőre nem tudni, mi áll a gyilkosság hátterében. Többnyire napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, estig csak néhány helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 36-42 fokos forróság is lehet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Délután többnyire 29-34 fok valószínű. Hétvégén aztán sok napsütés, szombaton itt-ott némi csapadék, és 29-35 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is a legjobb zenék. Itt a Best FM-en Spice Girls, Black Eyed Peas, Amy Winehouse, George Michael, Mary J. Blige, csak néhány név a legjobbak közül. Én pedig Majoros Rita vagyok. Én nem énekelni fogok, hanem pörgetem ezeket az isteni slágereket. Hamarosan pedig a napkérdését is felteszem. Előtte Mikával indulunk, jön a Grace Kelly.
0: Best FM, a legjobb zenék.

FM a legjobb zenék. Egy kis balatoni nyári hangulat Szikora Róbert és a Valmár dalában, ez volt a Balatoni lány. Hát nagyon remélem, hogy vannak, akik éppen a Balaton parton hallgatják a Best FM-et. Egyenek helyettem is egy jó kis főtt kukoricát. Na de menjünk a nap kérdésével tovább, hiszen arra vagyok ma kíváncsi, hogy mi az a randi hely, amit semmiképpen nem ajánlanánk a barátainknak. Mi az a hely, ahova mondjuk első randira semmiképp nem érdemes vinni valakit. Sokan például azt mondják, hogy a mozi, mert hogy ott nem lehet beszélgetni egyáltalán. Én mondjuk szeretek moziba járni, akár az első randin is, de pont ezért nem vagyunk egyformák, és pont ezért jó ez a kérdés is, hogy ki, hova, semmiképp nem vinni a másikat első randira, vagy mit nem ajánlana a barátainak. Vagy, ha van kifejezetten olyan, amit nagyon ajánlanának, arra is kíváncsi vagyok. Szóval jöhetnek a pro és kontra randi helyek. Mik azok, amiket egyáltalán nem ajánlanának, és mik azok, amiket pedig igen, igen, hogyha mondjuk első randiról van szó. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, akár a saját tapasztalatok is. Mellé pedig egy kis No Doubt, Just a Girl, itt a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam Ricsitől egy üzenetet, hogy a Kerepesi úton baleset történt a keleti pályaudvarnál, úgyhogy ott kell Budapesten figyelni, illetve Anita írt, hogy a Krisztina körúton is baleset történt, méghozzá a déli pályaudvar után a Mikó utca felé. Nagyon köszönöm az infókat. Az M3-ason Bagnál a határ felé befejezték a munkavégzést a 37-es kilométernél. Van még egy ilyen infóm is. Az időközben kialakult 5 kilométeres torlódás már folyamatosan csökkent. Kenőben van, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. 0620 55 55 155, ide pedig továbbra is várom az útinfókat. Bárki bármit lát az utakon, már jöhet is. Nagyon-nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Oké, már túl vagyok az ebéden, de István elküldte nekem a mentás, citromos, öntetes, túró gombócát, és egyszerűen nem tudok másra gondolni, úgyhogy gyorsan-gyorsan inkább pörgetem a következő óra slágereit, és megpróbálok nem gondolni erre a túró gombócra. Egyébként István, ha elküldenéd a receptet, azt nagyon-nagyon megköszönném, egyszerűen fantasztikusan néz ki. Ha pedig valakinek van még jó kis nyári hűtsítő receptje, azt is nagyon várom. 0620 55 55 155 ide lehet küldeni, én pedig küldöm a legjobb zenéket a következő órában, hiszen mindjárt 2 óra jönnek a friss hírek, aztán a Desperado és a Táncolj! De itt lesz Sonic is a Sky-jal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Papa, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érkezik a Dunán a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség. Erdő és bozót tüzek okoznak gondot. Ma tetőzik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán. Ezt a külügyminiszter közölte Facebook oldalán. Orbán Anita újra cáfolta a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a Duna alacsony vízállásáért. A tárca vezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Csaraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a vízhiány. Közben tovább emelkedett a Duna vízszintje. Paksnál 24 óra alatt 4 cm-rel nőtt a vízállás a kormány összefoglalója szerint. Az atomerőmű utolsó turbinája a korábbi jelzések szerint stabilan működik. A Balaton szintje közben 1 cm-rel csökkent, az átlag vízállás 54 cm volt az előző nap. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országosan 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetek kapcsán. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hívvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozót tüzekhez szerdán 94 esetben vonultak a tűzoltók. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tegnap egyébként ismét meleg rekordok dőltek meg. Az új országos napi legmagasabb maximum hőmérséklet 41,4 fok volt Budakalászon, az új fővárosi napi csúcs pedig 41,1 fok volt, ezt Újpesten mérték. Parkolóépítés közben találtak második világháborús repeszgránátot a Fejérvár megyei Kislángon. A majdnem 9 centis robbanó szerkezet miatt 50 méteres körzetben lezárták a területet. Ez egy orvosi rendelőt és mintegy 20 embert érintett. A gránátot majd egy kijelölt helyen semmisítik meg, közölte a Honvédség tűzszerész ügyelete. Mérgezett paradicsom miatt pusztulhatott el 15 elefánt Kenyában. A vizsgálatok azt mutatják, hogy ciánozott termést ettek. A gyanú szerint az Amboseli Nemzeti Park közelében lévő gazdaságok szándékosan mérgezik az állatokat termésük védelmében. Ma tetőzik a hőség, országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon megélénkül a szél, és késő délutántól néhol meg is erősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 37 és 42 fok között valószínű. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, kicsit mérséklődik majd a meleg, és néhol zápor, zivatar, felhőszakadás is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jelentem 2 óra is elmúlt, lassacskán 5 perccel megy tovább a jó hangulat, és ez a csütörtök délután. Jó már arról beszélni, hogy egyet alszunk is itt a péntek, na de azért a mai napra is tartogatok még isteni zenéket. Például olyanokat, amiket lehet ordítva énekelni. Oroszlán Szonya és a Tape State, de a pont ilyen, de Sonic is indít, ez a Sky, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zené. Ki mit választana első randira, milyen helyet, és mi az, amit egyáltalán nem választana? Ma délután erre vagyok kíváncsi. Zoli azt írja, hogy moziba biztos, hogy nem vinne senkit első randira, mert két órán át egymás mellett csak ülnénk, mint a kukák, aztán még mindig nem tudnánk a másikról semmit. Niki első randira a bevásárló központot biztos, hogy kizárná, mert hogy olyan, mintha ügyeket intéznénk, és nem ismerkednénk, úgyhogy például egy olyan kávézó, ami egy nagy plázában van, nekem az sem lenne jó választás. Na de nézzünk egy másikat. Balázs azt írja, egy hangulatos kávézó a legjobb szerintem első randira, ha működik a kémia, ott lehet maradni akár órákig, vagy estére is lehet valami programot vagy hasonló programot szervezni. Nem is hangzik rosszul. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még az első randis tippek, vagy éppen kontraérvek, hova nem vinnének senkit első randira, illetve hova igen. Na várom a válaszokat, közben pedig Robbie Williams-szel megy tovább a délután. 1998-ból érkezik a millennium, az ezredforduló előtti várakozásról és az emberek akkori lelkiállapotáról szól ez a dal, legalábbis Robbie szerint, aztán mindenki azt hall bele, amit szeretne. Millennium, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Lalitól kaptam egy üzenetet, hogy továbbra is fennakadás van egy baleset miatt a keleti pályaudvarnál a Kerepesi úton, úgyhogy Budapesten erre kell, és ott egy kis fennakadásra számítani. Illetve azt az infót kaptam még, hogy az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán a Dunaföldvári pihenőhely után egy kamion az árokba csúszott, a 96-os kilométernél a külső sávot le is zárták. Baleset történt az 55-ös főúton is Baja közelében, a 97-es kilométernél, emiatt irányon váltakozva engedik az autókat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: nem a szem. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Szépkorúak védelmében a fogyasztóvédők. Önkéntes tűzoltókat képeztek. Új közösségi teret terveznek az érsekkertbe. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 6-a van, csütörtök. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak fertőzést kötni.
2: Több mint 100 önkéntes tűzoltó gyakorlatozott a Vármegyei Katasztrófavédelem képzésén Parácsasváron. A résztvevők a többi közt égő gázpalack oltásában és viharkárok felszámolásában fejlesztették tudásukat, de mélyből történő mentési technikákat is elsajátíthattak. A találkozón bemutatták a katasztrófavédelem hőkamerás drónját is, amellyel eltűnt emberek felkutatását segítik az erdőben. A programon a Mátrában túrázók biztonságáról is szó esett. A szakemberek a nyári hőség veszélyeire hívták fel a figyelmet. Az egésznapos felkészítéssel azt szeretnék elérni, hogy az önkéntesek is teljes értékű szakemberként vehessenek részt a mentési feladatokban. Adta hírül a Hevesi Katasztrófavédelem. Új közösségi tér kialakítását készítik elő az Egri érsekkertben, írják a város honlapján. Még keresik azt a tervezőt, aki elkészíti a fejlesztés terveit. Olyan parkot alakítanának ki, ahol a gyerekek, a fiatalok és az idősebbek is kikapcsolódhatnak. Játékok, pihenőhelyek, zöld területek, valamint sportolásra és szabadidős programokra alkalmas részek is helyet kapnának. A tervezési feladatra minden megfelelő jogosultsággal rendelkező szakember jelentkezhet. Az ajánlatokat még holnapig várják. Még mindig a meleg idő lesz a meghatározó környékünkön. A meteorológiai előrejelzések szerint sok lesz a napsütés, de időnként már néha gomoly felhő is megjelenhet az égen. A délutáni csúcshőmérséklet 34 és 38 fok között alakulhat. Az éjszakák továbbra is melegek lesznek. A szél általában gyenge marad, de zivatarok környezetében megerősödhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes csütörtök délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Nagyon figyeljünk oda egymásra, eszméletlen meleg van. Ha minden igaz, holnap jön egy kis felfrissülés, már csak 33 fok lesz a csúcsőmérséklet. Hozom a részleteket, köszöntjük az ünnepelteket, és íme a dalok, itt van a Maroon 5.
0: 100,7 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: 15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. A hőmérők 40 fok fölötti hőmérsékleteket mutatnak autókban, kinti hőmérők. Én is jól eldugtam a hőmérőmet ilyen jó kis szélcsendes, meg árnyékos helyre, de már ez is 40 fok fölött van. Itt azért a hivatalos mérések szerint 39-40 környékén mozognak most a hőfokok. Rengeteg rekord megdőlt idén már, és szerintem a mai nap is hoz még meglepetéseket. A valaha mért legmelegebb hajnal lett például a tegnapi. A szerdai nap folyamán egészen rendkívüli volt ez a rekord, ugyanis a budapesti Jánoshegyen mért 28 fokos minimum hőmérséklet minden eddigi mérést felülmúlt. Mind a fővárosi, mind az országos legmagasabb minimum hőmérséklet napi rekordja megdőlt a Hungaromet hivatalos mérése alapján. Ez azt jelenti, hogy a hajnal folyamán még a szellőztetés sem hozott érdemi enyhülést a forróságban. Többfelé trópusi volt az éjszaka, azaz nem ment 20 Celsius fok alá a hőmérséklet. Ez a különlegesen magas érték egyértelműen jelzi a jelenlegi hőhullám intenzitását, amely megakadályozta a szokásos éjszakai lehűlést. A mostani rekord döntés komoly egészségügyi kihívást jelent, hiszen a szervezetünk számára létfontosságú az éjszakai regeneráció. De ebben az esetben ez sajnos sokaknál elmaradt. A hajnali rekordokat a délutáni maximum rekordok követték a tegnapi napon. Az országos 41,4 fok lett, a fővárosban pedig a valaha mért legmelegebbet hozta. Az újpesti mérés 41,1 fok volt. Ezek tehát a tegnapi adatok. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknek nagyon-nagyon megterhelő, az idősebbeknek. Náluk jelentkezhetnek a vérnyomás ingadozások, rosszul lét, nő a sztrókok, infarktusok előfordulásának valószínűsége. Ezért is hívom fel mindig a figyelmet arra, hogy nagyon figyeljünk oda a másikra. Ha azt látjuk, hogy valakivel valami probléma van, menjünk oda, kérdezzük meg, mi a baj, tudunk valamiben segíteni? És mindig legyen nálunk víz, az a legjobb. Látom a fotókat az interneten, vannak olyanok, akik madarakat itatnak, például gólyát láttam, hogy itatott valaki, egy közutas egyébként, van egy ilyen fotó most fent az interneten, és ott az aszfalt mellett oda ment a gólya, ő pedig adott neki vizet a saját kis kulacsából. Segítsünk másoknak. Jön Ricky Martin itt a Besten.
1: Uepa! 1, 2, 3, un pasito.

0: házam.
1: 15 óra 39 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hogy vajon miről és hogy kikről híres a mai nap, ez következik. Most augusztus 6-a van, ezt látjuk a naptárban, látjuk a névnaposokat is, de talán azt kevesen tudják, hogy az a bizonyos hiroshimai atombomba az 1945-ben a mai napon augusztus 6-án dobták le, majd pedig ugye 3 nappal később Nagaszakira is hullott egy. A mai napot nyilvánították a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává, úgyhogy augusztus 6-án erre is emlékezünk, és köszöntjük a névnaposokat, a Bettinákat és a Bertákat. A Bettina egy női név, a Betta név olasz eredetű továbbképzése. A név jelentése Isten megesküdött. A Bettinákra jellemző, hogy nagyon jó üzleti érzékkel vannak megáldva. Szívesen vállalnak felelősségteljes beosztást, vezető pozíciót, meg is vannak hozzá az adottságaik. Mindig jól végzik a feladataikat, és mondom, az üzleti világban elég otthonosan mozognak. Ezt mondja a számmisztika Bettina név elemzése után, és itt vannak a Berták. Germán eredetű, a jelentése fényes, tündöklő, nagyon melegszívűek, családcentrikusak, életüknek középpontját a család jelenti, alárendelik még a karrierjüket is a családnak. Társaságban gyakran visszahúzódóak, nem nagyon szeretnek a középpontban lenni. A Bertákról mondja ezt a számmisztika. Ma ünnepelnek még Csobán, Csobánka, Csobilla, Décse, Gécsa, Géza, Oktáv, Oktávia, Oktávián, Pastorella, Sixtin, Sixtina, Sixtus és Ulrika nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. A kutyusok közül a Gazsi és a Maszat nevűek, a cicák közül ugyancsak a Maszat és a Szamóca nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, degukák közül pedig az Olivér nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Most pedig jöjjön egy kis elemzés azokról az oroszlánokról, akik augusztus 6-án születtek. Az erényei közé tartozik, hogy nagyon kalandos, romantikus, kreatív emberek. A hibáik, hogy túlságosan egocentrikusak, és nagyon bezárkóznak. Az egészségi állapotuknál nagyon figyeljenek oda a fogaikra, ez fontos, és a szívükre. A hivatás munka résznél pedig azt írja nekem a nagykönyv, mert hogy ez egy rendes, nagy, megfogható könyvből van, nagyon jók orvosnak, pszichológusnak, vagy éppen pedagógusnak. Ezeken érdemes elgondolkodni, főleg azoknak, akik még nem igazán tudják, hogy mihez kezdjenek itt a nagyvilágban. És akkor nézzük, hogy kik ünneplik ma a születésnapjukat. Nyeste Millát Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Augusztus 6-án született, úgyhogy nagy-nagy puszi neki. A Thai box bajnokunk Ferenc Tamás is születésnapos, neki is nagy-nagy ölelés. Ma ünnepel Olasz Miklós is születésnapot, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Vince Rolandnak is ma van, ő is augusztus 6-ai, és ma ünnepel születésnapot Német Ágnes is. Ha bárkit kihagytam volna, 0620-355-6555-ös írjanak, hívjanak, küldjék az üzeneteket. Jön Tarány Tamás, előtte pedig a Sugar Babes és az Overload itt a Besten.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. A Gárdonyi Napok keretén belül minden nap várnak bennünket 10 órától egészen este 6 óráig a Gárdonyi Géza Emlékház, Közösségi Ház és Kertben különböző programokkal, és itt vannak a színpadi fellépők, mert este 7 órától az egrieket láthatjuk a dobótéren, ők pedig nem más, mint a Kabaré Band. Nagyon kellemes zenét játszanak, remek fiúk, öten vannak. 20 óra 30 perctől érkezik a Budapest Bár. Ez a mai nap, a holnapi napon, ez már péntek, este 7 órától az Anna and the Barbies duó koncert, és 8:30-tól este a Blaha Louisianát láthatjuk, ezek a dobótéri programok. Gárdonyi Napok 2026, érdemes rákeresni a részletekre a közösségi oldalon. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Csontritkulás ellen intenzív edzés. Korábban ér véget a dinnye szezon Hevesben. Apró rákok jelzik a szalajkapatak tisztaságát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 6-a van, csütörtök. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitása ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza. Mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
4: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességjegyzés.
3: A rendkívüli hőség és az aszály miatt a szokottnál csaknem egy hónappal korábban ért véget a görög dinnye szezon Kál térségében. A termelők szerint a tartós kánikula és az erős UV-sugárzás felgyorsította az érést, a növények pedig nem bírták a szélsőséges időjárást. Bár az öntözés folyamatos volt, a légköri aszály miatt ez sem bizonyult elegendőnek. A gazdák abban bíznak, hogy az új termésből néhány héten belül még kerülhet piacképes dinnye a vásárlókhoz. Az idei szezont az is nehezítette, hogy a felvásárlási árak jóval az önköltség alatt maradtak. Áll a Heol összefoglalójában. Százával élnek bolharákok a szalajkapatak kristálytiszta vízében. A Bükki Nemzeti Park szakemberei szerint ezek az apró élőlények fontos szerepet töltenek be a patak ökológiai egyensúlyának fenntartásában, mert lebontják a vízbe kerülő szerves anyagokat. Jelenlétük egyben a jó vízminőség jele is. A bolharákok az emberre teljesen ártalmatlanok, ugyanakkor számos halfaj számára fontos táplálékot jelentenek. A szakemberek szerint nélkülük a patak élővilága és vízminősége is jelentősen megváltozna, írja a Vármegyei Heti Lap. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is kitart a hőség térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet még mindig 35 fok fölött alakulhat. A reggelek enyhék lesznek, többnyire 19 és 21 fok közötti értékekkel. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hétvége közelettével már megnőhet a záporok és zivatarok kialakulásának esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmenteset mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, bárhova is mennek, bárhol is vannak, ha csak rövid útra is, víz mindig legyen. Önöknél én például egész nap vízes fejjel rohangáltam, én szerintem ebben nincs semmi égő. Jön a Bieber, elsőként pedig Eminem a Besten.
0: 100,7 Best FM.

16 óra 24 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Azt írja Máté, hogy éppen jön Szilvásváradról hazafelé Egerbe, és Szarvaskőnél rendőrök vannak. Köszönjük szépen az infót, ha bármi van, 0620 355 65 55-ös. Itt van Kenny Williams és Mooney Love.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Itt van a nyár, a legtöbben ilyenkor utaznak, de vajon mit vihetünk magunkkal, mit nem? Az Európai Unión kívüli és belüli utazás szabályai következnek, ugyanis a NAV segít eligazodni az utazási szabályokban. Dr. Paskujné Pivko Mónika hozza a fontos és hasznos információkat a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referense.
1: Utazás előtt érdemes előre tájékozódni, hogy mi kerülhet az úti poggyászba. A leggyakoribb problémát a megengedett mennyiséget meghaladó jövedéki termékek jelentenek, így például a cigaretta vagy az alkohol behozatala. A NAV segít eligazodni a szabályokban. A honlapján a nav.gov.hu weboldalon már elérhető a legfrissebb utastájékoztató. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közérthető informatív tájékoztatójából kiderülnek az Európai Unión kívüli és az Unión belüli utazás szabályai. Nem mindegy ugyanis sem az úti cél, sem az, hogy az EU-ból vagy az EU-n kívülről jövünk haza. Előfordul, hogy az is számít, hogy repülővel vagy kocsival utazunk. Ha valaki az Európai Unión belül utazik, akkor szabadon hozhat, vihet saját magának, vagy vásárolhat termékeket ajándékba. Vannak azonban olyan áruk, amelyek szállítása engedélyhez kötött. Ilyenek a veszélyeztetett állatok és növények, gyógyszerek, önvédelmi, sport és vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek és a házi állatok. Nem mindegy, hogy az Európai Unión kívülről mivel utazunk Magyarországra. 17 éves kor felett repülőgéppel például 200 szál cigaretta, egyéb módon pedig 40 szál cigaretta, 16 liter sör, 4 liter bor hozható be vám és adómentesen. Egyéb termékeket repülőgéppel 430 euró összértékig lehet behozni, közúti és vasúti forgalomban ez az összérték 300 euró. Utazásnál a célország szabályait is be kell tartanunk. Ezekről a szabályokról a hazánkban működő külföldi képviseletek adnak felvilágosítást, tehát érdeklődni lehet a nagykövetségeknél és a konzuli hivataloknál. A veszélyeztetett állat és növényfajok, illetve a belőlük készült termékek engedély nélküli behozatala bármelyik országból, így például Horvátországból is jogellenes. Ezek behozatala és kivitele mind az Unióba, mind harmadik országba engedélyhez kötött. Érdemes erre vásárláskor is odafigyelni, mert például elefánt, csont, teknős páncél vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért is kiszabható a természetvédelmi bírság, és bűncselekmény esetén akár 3 éves szabadságvesztés is. Érdemes igazolást kérniük az orvosuktól azoknak, akik rendszeresen gyógyszert szednek. Ugyanis csak az orvos által felírt és az utazás idejére elegendő gyógyszert vihetik magukkal külföldi utazásuk során. Az EU-n belül házi kedvenc kizárólag kisállatútlevéllel kísérheti a gazdáját külföldre, a kisállatútlevelet az állatorvos állítja ki. A készpénzre is oda kell figyelni, ugyanis minden olyan az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró értékű, vagy ennél több készpénz, akár különböző pénznemekben, vagy ennek megfelelő összértékű készpénz helyettesítő eszköz van, köteles azt írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az EU területére belép, vagy ahonnan kilép. Az értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk mellett a legalább 90%-os aranytartalmú érmék és a legalább 99,5%-os aranytartalmú aranyrudak, aranyrögök, aranyszemcsék is beleszámítanak az értékbe. Az utastájékoztató tehát elérhető a NAV honlapjáról, és részletezi a tájékoztató az EU-n belüli utazás jövedéki szabályait is, így például azt is megtudhatjuk, hogy mennyi alkohol, cigaretta vagy üzemanyag számít nem kereskedelmi mennyiségnek egy magánszeménél. Kitér továbbá az utastájékoztató arra is, hogyha egy nem EU-s országból jövünk haza, milyen növényi vagy állati eredetű termékeket nem pakolhatunk az úti poggyászunkba.
0: Nagyon szépen köszönjük, dr. Paskujné Pivko Mónikát hallottuk, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referensét.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. A Gárdonyi Napok keretén belül minden nap várnak bennünket 10 órától egészen este 6 óráig a Gárdonyi Géza Emlékház, Közösségi Ház és Kertben különböző programokkal, és itt vannak a színpadi fellépők, mert este 7 órától az egrieket láthatjuk a dobótéren, ők pedig nem más, mint a Kabaré Band. Nagyon kellemes zenét játszanak, remek fiúk, öten vannak. 20 óra 30 perctől érkezik a Budapest Bár. Ez a mai nap, a holnapi napon, ez már péntek, este 7 órától az Anna and the Barbies duó koncert, és 8:30-tól este a Blaha Louisianát láthatjuk, ezek a dobótéri programok. Gárdonyi Napok 2026, érdemes rákeresni a részletekre a közösségi oldalon. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: A házi állatoknak is megterhelő a hőség. Bíróság elé került egy hevesi sofőr. Elfogták az Egri kávézó betörőjét. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban. Rövid idő alatt hőkutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Seres Zoltántól, az Orpausz Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
4: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszmélet fesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, ugyanis nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművel tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segítve, hogy frissek és üdék maradjanak.
3: Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a bíróság egy fiatal férfit, aki nem először ült volán mögé, úgy, hogy nem lett volna szabad. A sofőrt korábban már eltiltották a járművezetéstől. A rendőrök több alkalommal is tetten érték a szabályszegőt a nyár folyamán. A hevesi ügyészség gyorsított eljárásban állított a bíróság elé. Az ítélet szerint a visszaeső férfit a felfüggesztett börtönbüntetés mellett ismét eltiltották a közúti járművezetéstől, írja a Heol. Elfogták azt a férfit, aki a gyanú szerint a hétvégén betört egy belvárosi egri kávézóba. Az elkövető az ajtót megrongálva jutott be az üzletbe, ahonnan készpénzt és egy mobiltelefont vitt el, mintegy 500 000 forintos kárt okozva. A kávézó tulajdonosai a biztonsági kamerák felvételei alapján tettek közzé fotókat, amelyek segítségével a közösség rövid idő alatt azonosította a feltételezett tettest. A rendőrség ezt követően fogta el a férfit, közölte a vármegyei főkapitányság. Megkezdődött az egri Rudivár utcai tűz károsultjainak támogatása. A város önkormányzata két érintett család számára önkormányzati bérlakást biztosított, ahová már be is költözhettek. Civil szervezetek is összefogtak a rászorulókért. Bútorokkal, háztartási eszközökkel és pénzadományokkal segítik az újrakezdést. A júliusi tűzesetben 4 család otthona vált lakhatatlanná, írja a heol.hu. Továbbra is kitart a hőség térségünkben. A legtöbb előrejelzés szerint sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet még mindig 35 fok fölött alakulhat. A hétvége közelettével már megnőhet a záporok és zivatarok kialakulásának esélye. Ez a forróságot néhány fokkal mérsékelheti, de igazi lehűlés egyelőre nem valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt és balesetmenteset mindenkinek. Rolicek Judit vagyok, mezitláb senki sehova. Én is néha leveszem, csak azért, mert sokkal jobb mezitláb mászkálni, de eszméletlen forró az aszfalt is. Vigyázzanak magukra, kezdünk. Itt van a Chocolate Puma elsőként ebben az órában.
0: 100,7 Best FM.

17 óra 22 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Ebben a nagy hőségben sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Arról nem is beszélve, hogy nem érdemes száguldozni, mérik a sebességet szarvaskőnél, ha bármi van, írjanak, hívjanak. Itt a Faith No More.

0: 17 óra 35 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. A tartós harmadfokú hőségriasztás idején az Egri Vár egy kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínál nekünk itt a városban. Ne felejtsük el, hogy nekünk egrieknek, Egri lakcímkártyával rendelkezőknek továbbra is ingyenes a belépés. Meghosszabbították a nyitvatartást, ennek köszönhetően az esti órákban is látogatható a történelmi helyszín, ahol tárlatvezetések, klimatizált vármozi és hűvösebb kiállító terek várják az érdeklődőket. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Jön Pápai Joci, előtte pedig az Alcázár itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift. 6 és 8 óra között dance stílusú dalokat hallunk. Az első órában White Boy-tól, a másodikban pedig DJ Miller hozza a jobbnál jobbakat. Én pedig búcsúzom. Az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szombattól pár fokkal enyhül a forróság, tovább emelkedhet a Duna vízszintje, halálos tűz történt Baranyában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás viszont akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez jövő kedd éjfélig marad majd érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában, a tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Igyunk elég folyadékot, főképp vizet, és ne csak akkor, ha szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, és figyeljünk kiemelten az egyedül élő idős rokonainkra, ismerőseinkre. Elerett az eső a Duna vízgyűjtőin Ausztriában, esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A legfrissebb előrejelzések szerint holnap akár számottevő csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin. Ha ez megtörténik, az már néhány deciméteres emelkedést is okozhat a Duna magyarországi szakaszán. Halálos tűzeset történt a Pécs közeli Cserkúton. A baranyai településen egy hétvégi ház gyulladt ki. Égett az aljnövényzet és az összehordott szemét is. A lángok gyorsan terjedtek, de sikerült megfékezni őket, írja a katasztrófavédelem. A tűzoltók a házban találtak rá a holttestre. Arra is figyelmeztet a hatóság, hogy országos tűzgyújtási tilalom van, már a legkisebb szikra is tragédiához vezethet. Ezért senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, ne hagyjon üveget vagy más hulladékot a természetben, és a tűzgyújtási tilalom idején sehol se gyújtson tüzet. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni, ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A NAV türelmes lesz, évvégéig nem büntet, hanem segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugdíj kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép.
1: Ma tetőzik a hőség, országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon megélénkül a szél, és késő délutántól néhol meg is erősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 37 és 42 fok között valószínű. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, kicsit mérséklődik majd a meleg, és néhol zápor, zivatar felhőszakadás is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance himnuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség, úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce, 6-7 igen, White Boy, héttől csütörtök érezdensünk, DJ Miller a lemezjátszók mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620555555, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is és Instán is.

0: Boy.
1: 5-tel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

0: Podcast FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance himnuszok a 90-es és a 2000-es évekből, úgyhogy mivel gyorsan helyet cserélünk, pár perc, meg nagyon-nagyon rövid kell szuszanásnyi pihenő után. Innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Esik az eső a Duna vízgyűjtőjén Ausztriában. Halálos tűzeset történt Baranyában. Megválasztották az év strandételét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elerett az eső a Duna vízgyűjtőin Ausztriában, esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A legfrissebb előrejelzések szerint holnap akár számottevő csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin. Ha ez megtörténik, az már néhány deciméteres emelkedést is okozhat a Duna magyarországi szakaszán. Halálos tűzeset történt a Pécs közeli Cserkúton. A baranyai településen egy hétvégi ház gyulladt ki. Égett az aljnövényzet és az összehordott szemét is. A lángok gyorsan terjedtek, de sikerült megfékezni őket, írja a katasztrófavédelem. A tűzoltók a házban találtak rá a holttestre. Arra is figyelmeztet a hatóság, hogy országos tűzgyújtási tilalom van, már a legkisebb szikra is tragédiához vezethet. Ezért senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, ne hagyjon üveget vagy más hulladékot a természetben, és a tűzgyújtási tilalom idején sehol se gyújtson tüzet. Parkolóépítés közben találtak második világháborús repeszgránátot a Fejérvár megyei Kislángon. A majdnem 9 centis robbanó szerkezet miatt 50 méteres körzetben lezárták a területet. Ez egy orvosi rendelőt és mintegy 20 embert érintett. A gránátot majd egy kijelölt helyen semmisítik meg, közölte a Honvédség tűzszerész ügyelete. Hiányzik a víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása a talajból, ez is fokozza a forróságot, és emiatt száradnak el a kapás növények a szántóföldeken, írja agrometeorológiai jelentésében a Hungaromet. Az elmúlt 10 napban alig esett csapadék, az is csak lokálisan, az Alföldön pedig egy hónap alatt kevesebb, mint 5 mm eső esett. Az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a súlyos mezőgazdasági asztály tovább romlott. Változásra most úgy tűnik, hogy legfeljebb augusztus végén lehet számítani. Friss pisztránkonzerv lett az idei strandétel, egy fonyódligeti újítás nyert bisztró kategóriában a balatoni körrendezvényén. Az év balatoni stranddeszertjének egy gyenesdiási édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfétel címet pedig a Siófok szabadi fürdői tepertős kürtős mártogatók svitte el. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenék

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: When I met you in the summer,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Meleg és szélrekord is született ma. Szombattól már csak másodfokú hőségriasztás lesz. Megválasztották az év strandételét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újabb meleg rekordok dőltek meg ma. Az új országos napi csúcsot Kiskunfélegyházán mérték 41,8 Celsius fokot. Ma megszületett az új abszolút fővárosi meleg rekord is. Újpest állomáson 41,6 Celsius fokot mértek. A Kékestetőn sem volt még soha ilyen meleg, 32,1 fok volt. Egy zivatar napi szélrekordot is hozott, méghozzá Szolnokon óránként 113 kilométeres széllökést rögzítettek. Szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás viszont akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez jövő kedd éjfélig marad majd érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában, a tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Igyunk elég folyadékot, főképp vizet, és ne csak akkor, ha szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, és figyeljünk kiemelten az egyedül élő idős rokonainkra, ismerőseinkre. Veszélyben a kőrisfák. A kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. Fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztul.
1: Friss pisztrán konzerv lett az idei strandétel, egy Fonyódligeti újítás nyert bisztró kategóriában a balatoni körrendezvényén. Az év balatoni stranddeszertjének egy gyenesdiási édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfétel címet pedig a Siófok szabadi fürdői tepertős kürtős mártogatós vitt el. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha valaki még nem futott volna bele abba a kis rész videóba a YouTube-on, ahogy Justin Timberlake elmeséli, hogy hogyan is született a Sexy Back a stúdióban, gyakorlatilag spontán 20 perc alatt, érdemes rá keresnie. Ezzel a dallal indítjuk a következő órát, ahol továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak majd.
3: Ez a Night Shift a Best

Tehát egy nappal arrébb, hogy mikor jön már végre az az enyhülés, most tényleg úgy néz ki, hogy holnap itt lesz. 35 fokos nappali maximum, ami mondjuk a mai 40-41-hez képest tényleg enyhülés. Zápor, zivatar és hideg front, szóval csőstül kapjuk az enyhülést, de azt hiszem, hogy ez most már

0: Best of
1: a Legend Fennek a most érkező dal eredeti Stevie Wonder-féle verziója azt a címet viseli, hogy Another Star, vagyis egy másik csillag, ami portugálul úgy hangoznék, hogy Outra Estrela, de úgy ritmikailag nem jött volna ki, úgyhogy ezért a csillag helyett lett

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Esik a Duna ausztriai vízgyűjtőjén. Több megyében pusztított tarló, erdő és bozótt tűz, súlyos a mezőgazdasági asszály. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már 11 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje múlt vasárnap óta Pakson. Erről a miniszterelnök számolt be közösségi oldalán. Magyar Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy jelenleg a folyó osztrák vízgyűjtő területein esik az eső, ami vízszint emelkedést hozhat, de ez a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához várhatóan nem lesz elegendő. Ráadásul a jövő hétre ismét szárazságot ígérnek. A kormányfő megismételte, hogy a nagy fogyasztóktól továbbra is azt várják, hogy betartsák az önkéntes fogyasztás csökkentést. A lakosságnak pedig megköszönte, hogy átütemezik az áramfogyasztást a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több vármegyében pusztított tarló, erdő és bozót tűz. Bács-Kiskunban, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Fejér vármegyében is felcsaptak a lángok. Ercsiben 19 embert, 8 lovat és 100 kutyát kellett kimenteni. Tolnában, Paks-Duna-Kömlődön és a borsodi Emődön pedig több ezer embert érintő csőtörések történtek. A kormány gyors jelentésében arra is kitért, hogy szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás még érvényben marad akkor is, de másodfokúra mérséklik. Hiányzik a víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása a talajból, ez is fokozza a forróságot, és emiatt száradnak el a kapás növények a szántóföldeken, írja agrometeorológiai jelentésében a Hungaromet. Az elmúlt 10 napban alig esett csapadék, az is csak lokálisan, az Alföldön pedig egy hónap alatt kevesebb, mint 5 mm eső esett. Az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a súlyos mezőgazdasági asztály tovább romlott. Változásra most úgy tűnik, hogy legfeljebb augusztus végén lehet számítani. Újabb meleg rekordok dőltek meg ma. Az új országos napi csúcsot Kiskunfélegyházán mérték 41,8 Celsius fokot. Ma megszületett az új abszolút fővárosi meleg rekord is. Újpest állomáson 41,6 Celsius fokot mértek. A Kékestetőn sem volt még soha ilyen meleg, 32,1 fok volt. Egy zivatar napi szélrekordot is hozott, méghozzá Szolnokon óránként 113 kilométeres széllökést rögzítettek. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Spice Girls egykori tagja, Melanie C érkezik majd a Never Be The Same Again-nel, és a Destiny's Child egykori tagja, Beyoncé nyitja majd ezt a 60 percet az Irreplaceable-en másodperceken belül, de 10-ig itt lesz még a Stars on 54 és az If You Could Read My Mind, jön majd még a Backstreet Boys és Spongebob MC is.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White.

0: nem kopik.
1: Best of M, a legjobb zenék. Az ezred forduló környékén ez a kislemez rengeteg filmbe került be betét dalként. Többek között a Csavart be, mint Beckham, Bandit Like Beckham című angol végjátékba is, amelyben többek között Keira Knightley is játszott, meg egy pillanatra David Beckham is feltűnt bennem. Jön Punjabi MC és Elmondi.

Best FM a legjobb zenék. Mi az két klub között egy harmadik? Az a Best FM jelenleg, mert hogy 50 Centet és az In The Clubot követi a Well Hello és T-Deni közös dal, a Disco Club mindjárt. De előtte még egy klub. A világ talán leghíresebb vagy leghírhettebb diszkója New York erős közepéről, amelynek egy egész estés mozifilmet is szenteltek. Stars on 54, If You Could Read My Mind. Jön a betétdal itt a Best FM.

a Sziget Fesztivál, ami hát ugye hivatalosan csak jövő kedden indul, de hát lezárások és forgalomkorlátozások már jóval hamarabb lesznek. Holnap 0 órától, ami hát gyakorlatilag 2,5 óra múlva lesz. Szóval tilos lesz majd megállni a Záhony utca mindkét oldalán a Gázgyár utca és a Gázgyár lakótelep utca között, illetve a Gázgyár lakótelep utca mindkét oldalán a Záhony

Stefan a legjobb zenék, akkor ennek az órának az utolsó perceit szenteljük a szerelemnek. A Love Message-en, a Love Message-el hamarosan, de előtte itt van a Backstreet Boys, az As Long As You Love Me-vel. Well.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Holnap kihirdetik a villamos energiahálózat fejlesztési pályázat eredményét. Automatikusan jár az érintetteknek az iskolakezdési támogatás, mérséklődik a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Energia és vízügyi forradalomra van szükség Magyarországon, erről is beszélt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, amely érinti az energiatároló kapacitások fejlesztését, a hálózatfejlesztést, valamint a szén- és geotermikus energiát érintő beruházásokat. A kormányfő kitért arra is, hogy mintegy 600 milliárd forint uniós forrásból fejlődhet a hazai villamos energiahálózat. A pályázat eredményét holnap ismertetik. A beruházásokkal új vezetékek és alállomások épülhetnek, valamint nagyobb teljesítményű transzformátorok létesülhetnek. Ősszel elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha sikeresen zárulnak az utolsó biztonsági vizsgálatok a hazai szakaszon. Erről tárgyalt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával Szabadkán. Kritikai hangok mellett stratégiai célként beszélt a vasútvonal mielőbbi befejezéséről a tárcavezető. A biztonsági próbák Budapest és Kelebia között már zajlanak, és várhatóan két héten belül lezárulnak. Egyelőre elmaradt a felsőoktatási ponthatárokat követő albérleti roham. Egy nagy ingatlanportál elemzése szerint országosan 6%-kal nőtt a napi telefonos érdeklődések száma a kiadó lakások iránt. Arra is rámutatnak, hogy ketté szakadt az albérletpiac, míg országosan visszafogottabb az érdeklődés, bizonyos egyetemi városokban jelentős a növekedés. Szegeden például 66%-kal többen érdeklődnek. A legnagyobb ugrást viszont Dunaújváros produkálta, ahol alacsony szintről ugyan, de 85%-kal nőtt a kiadó lakások utáni kereslet. Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás, és nem kell igényelni. A juttatás automatikusan érkezik az érintettekhez, jelezte Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első részletét a Magyar Államkincstár folyósítja még a tanévkezdés előtt. A második 50 ezer forintos részletet pedig utalvány formájában kapják a családok novemberben. Az összesen 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Vörös és fekete, így foglalhatnám össze az előttünk álló 60 percet itt a Besten. Inkább a fekete fog dominálni. A vöröset egyedül majd csak a piros, az alma fogja képviselni a Magna Cum Laude-nak köszönhetően. Érkezik majd a Black Eyed Peas, a Where is the Love-val jön a Black Attack féle Heartless, és a Back to Black is hozza majd az akár péntek, akár szombatot.
2: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék. Sajnos csak egyetlen egy albumra futott ettől a zenekartól. 1997 végén adták ki az On the Edge című albumukat, viszont erre az egy albumra is olyan most már klasszikusnak számító dalokat tudtak besűríteni, mint a Bang Bang, vagy éppen Ennio Morricone a Profi című filmhez írt témájából készült Heartless. Ez jön most itt a Best.

Best FM a legjobb zenék. A most érkező dalban használt hangminták jogdíjai nem voltak tisztázva, úgyhogy egyedül a dal szerzőjének Enyának a jó fejségén múlott, hogy a Fugees első nagylemeze a The Score egyáltalán megjelenhetett ezzel a kislemezzel. Jön a Ready or Not!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó első dala szépen körbeutazta a világot. Jamaikából indult, hiszen a dal eredetije ott jelent meg 1967-ben John Holtnak köszönhetően. Aztán 1980-ban átdolgozta az amerikai Blondie nevű zenekar, majd 2002-ben vette elő az Atomic Kitten. Ők jönnek most a Tide is High-al.
1: Ez a Night Shift a Best

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

Best FM a legjobb zenék. Hát ilyen az, amikor egy rapper magányos. Akon és a Lonely után lássuk, hogy Sasha hogyan közelíti meg ugyanezt a témát. I Feel Lonely. Most itt a Besten a legjobb zenék között.

Tenek, ennyi volt már a Night Shift és a csütörtök. Holnap péntek lesz. Miket nem mondok. Hagyom még pihenni a Night Shift rezidenseket, szóval holnap a Night Shift extrában kivételesen megint csak én leszek szolgálatban, mondhatni White Boy All Night Long holnap is. 6-tól 8-ig mix, 8-tól éjfélig pedig a 90-es és a 2000-es évek felejtetetlen slágerei, pont úgy, mint hétfőtől csütörtökig minden nap. Senész, jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára talál.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.